0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: naptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: neked.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
3: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptarisznya.hu.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be.
0: Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

poptarisznya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

When the fall.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsor.

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptorisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Hát akkor szép estét kívánok mindenkinek, Hajcser Attila vagyok a központi stúdióból. Hölgyeim és uraim, az a jó hírem van, hogy Popovics Laci hamarosan bejelentkezik, de ezúttal nem otthonról, hanem a somogyi Volkswagen nyár rendezvényről, ugyanis Balatonberényben, a Kócsak Campingben, ezúttal is, mint minden évben, somogyi Volkswagen nyár rendezvény van. Ez egy pénteken kezdődő, és minden bizonnyal szombatig vagy vasárnapig tartó kitűnő rendezvény. Hudák Misi kollégánk, barátunk szervezi most már, ha jól tudom, akkor 10 éve. Ugye ezzel kapcsolatban az utóbbi hetekben, vagy talán már hónapokban is itt folyamatosan lehet egy promót hallani, úgyhogy minden alapinformáció szerintem már eljutott a hallgatókhoz. Nos, Popovics Laci nem olyan rég hívott engem telefonon, és arról tájékoztatott, hogy hamarosan megpróbál bejelentkezni a külső helyszínről. Egész pontosan ez bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe a most következő műsorunkat. Addig pedig szóljon a KFT, és ez az Afrika.

0: Bizony ebben a változatban nem teljesen ugyanaz a szöveg, mint amit megszokhattunk. Most utána néztem, 11 évvel ezelőtt volt a vendégünk, Lár András. Bence Attila hívta be a stúdióba, beszélgetett vele egy jót, én is bent voltam, és akkor kaptuk tőle ezt a változatot. Egyelőre Laci barátom még nem jelentkezett be, de ez valószínűleg már csak percek kérdése. Addig mennek tovább a dalok innen a stúdióból. És ha már Lár András, hát akkor jöjjön Besenyő.
1: Besenyő, poptarisznya, internetes rádióban beszélő István, aki vagyok.
2: Poptarisznya.hu, Magyarország kedvenc retro webrádiója.
0: Még a mai napig is aktív.

enigma. Give a bit of to me. Hamarosan Popovics Laci jelentkezik tehát Balatonberényből, a Somogyi Volkswagen nyárrendezvényről. És akkor még gyorsan elmondom, hogy holnap este természetesen Hudák Misinek is lesz majd műsor a 20 órától, szintén erről a helyszínről.

1-2-1-2. 7-8-9-10. Hamarosan elmondom a jövő heti lottó számokat is terveim szerint, de ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Jelenleg próbálunk hangot csiholni a rendszerbe, nem csak itt a helyszínen, hanem a poptarisznya.hu rendszerében is. Ha jól látom, akkor talán sikerült a dolog. Hajcser kolléga addig zenével is szóval tartotta a hallgatókat a poptarisznya.hu fedélzetén a főstúdióból, ha jól sejtem és ha jól látom.

0: Itt a helyszínen pedig Dávid kollégámmal, a Selfie hangból, egészen pontosan a csapatából próbálunk úrrá lenni a helyi helyzeten, ami évről évre mindig más szakmai kihívásokat támaszt, de mindig nagyon jó, mint ahogy a hangulat is kitűnő itt a helyszínen. Szeretettel köszöntöm a kedves poptarisznya.hu-s hallgatókat élőben az éterben. És most újfent a helyi, vagyis a helyszínen jelenlévőket épp úgy. Próbálunk egy ilyen camping koktélszerű valamit összehozni télőben a poptarisznya.hu-n, illetve itt a helyszínen a 6. Somogyi Volkswagen nyár találkozón, amit Hudák Misi hozott össze, mint ahogy rendesen minden évben összehozza. Olyan jó hangulati gerjedés is várható, mint hallottuk. 8 fejhallgató a fejemmel, 3 mikrofon a kezembe, 2 laptop előttem, egy keverőpult, ebből valami lesz. Ja, és persze Hudák Misi fia, Máté. Mondasz valamit a hallgatóknak, Máté?
1: Szia!
0: Féltem, hogy más mondasz. Mert aki Mátét ismeri, az rossz ember nem lehet. No, hát kedves hallgatók, kedves helyiek, kedves Volkswagenok, hamarosan neki kezdünk. Terveink szerint olyan 8 óráig nyomjuk. Lehet, hogy 8:30-ig, hiszen a Jet formáció fog fellépni utánunk itt élőben. Belépünk a Jet korszakba. Letépem a fejhallgatót, bátor leszek. Nem volt még kezdőszignálunk, és nem volt semmi, de hamarosan lesz. Addig is telefonálunk egy-egy gyorsan. Ó, Ausztriába egészen pontosan.

0: ugye mondtam, hogy telefonálni fogunk. Nem tudom, hogy jelen pillanatban hallhatóak vagy hallhatatlanok vagyunk-e, ki fog derülni, amikor visszahallgatjuk a dolgokat. Ha egyáltalán bárki rögzít bárhol bármit, ez ki fog derülni szintén. Egy biztos. Mi most neki kezdünk, illetve voltak éppen, ha úgy tetszik, már neki is kezdtünk. De ahogy említettem, szignál még nem volt ez idáig, de mostantól elvileg lesz, ahogy az rendesen szokott, bár most a helyszín teljesen más.
1: És most indul a péntek este. Felkészültek? Are you ready now? Egy koktélt esetleg? Friday night music. Benne lemezkoktél, lemezmúzeum, nosztalgia hullám, hallgatói hozzászólások, kultikus kabarészámok, Soma Koma és Popo professzor elmélkedései, rocksarok, nyelvcserés támadás, valamint az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei, the best music, meg amit még itthon találtunk.
2: Jaj, maga az Békó Tour! Ha, meg kell mondjam magának, annak idején én 1986-ban könnyesen hallgattam a maga Poktari kazettáit.
0: Sanyikám, desztilláld magad.
2: Jó.
0: Na, gyere, mert kezdünk.
2: Jó, megyek ma.
1: Ez a péntek esti koktél. És aki felszolgálja, a műsorvezető, Popovics László. This is the sound of radio.

0: Akkor, hogy legyen hivatalos a dolog, nagy szeretettel köszöntök mindenkit újfent itt a Somogyi nyár 6. éve rendezett rendezvényének helyszínén, illetve a poptarisznya.hu hallgatói táborából a poptarisznya.hu fedélzetéről. Minden kedves hallgatót, aki jelen pillanatban velünk tart, a helyi körülmények nem pont olyanok, mint a stúdió, sőt kimondottan nem stúdió körülmények vannak. Itt van helyszín, voltak éppen van egy sátor, van egy színpad, pingpongasztaloktól kezdve mindenféle játékok, képzeljétek el, még videóton TV foci is van, azt is ki lehet itt próbálni. Hát sok minden van itt alapvetően. Mindenkit arra bíztatok a készülékek túlfelén, hogy ha van kedvük, akkor a következő napokban, akár holnap, de még ma is be lehet jönni ide Balatonberénybe, a Kócsa Kempingbe. Itt van ugyanis a Somogyi Volkswagen nyár 6. éve most már. Nem mindig itt volt, de az utolsó években itt található a rendezvény. Hudák Misi alias DJ Hudák szervezésében mindez. Én azt hiszem, hogy a poptarisznya.hu hallgatók ezt pontosan tudják. Lehet tehát jönni, illetve lehet bennünket hallgatni. Körülbelül, ahogy említettem, az imént este 8-ig, vagy fél 9-ig, ahogy a Jet zenekar majd neki kezd. Körülbelül addig tervezünk ma koktélkodni innen a külső helyszínről. És ahogy a Facebook beharangozóban láthatták a kedves hallgatók, hát alapvetően itt most Sanyi, illetve a tanácselnök át fog alakulni. Egy úgynevezett camping gondnokos állapotba, és hát ő beáll DJ-zni, vagyis diszkózni. Ez legalábbis a terv. Pillanatokon belül neki kezdünk ennek. Tavaly is csináltuk már, akkor se volt semmi. Most folytatjuk ezen hagyományunkat. Én ehhez kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást, vagyis nagyon jó koktélfogyasztás, tehát minden kedves hallgatónak, és hogy mit jelent a Camping Rádió üzemmód, nosza rajta, gyorsan hallgassuk is meg.
1: German Geste, Frühstück nicht, Küsset, Frühstück, danke.
2: Ez itt a Camping Rádió, országszerte.
3: Egy kemping van a tejútrendszerben, ahol délutánonként egy hóbortos gondnok DJ-nek képzeli magát. Ez a Hóvirág Kemping.

őszintén megmondom, hogy mindig elgondolkodtam azon, hogy a fúvósoknak előtte megtanítják, hogy ki mondja meg, hogy jobbra vagy balra mozgassák a trombitát, vagy azt úgy maguktól tudják, mert soha nem akadnak össze.

Nagy a hőség, de legalább nincsenek szúnyogok. Jó ilyenkor egy kicsit elmélázni. Hallgassunk meg egy dalt, talán éppen ide való Jimi Hendrix-től a Gyújt az főnököm című dal, vagy ahogy a Jimi mondja, Let me stand to your fire.

0: Mi már 16 éve járunk ide a mamával, de még sose volt ilyen szar idő.
1: Kemping Rádió. Országszerte. Az utolsó Eurovíziós Táncdalfesztiválon a britek a Frankie Goes to Hollywoodot indították. Utolsó előtti lett. Really?

tényes bizonyítéka annak, hogy az európaiak mennyire hülyék. A zene az nem mindig vidám, méltatlan kérem, hogy elfelejtjük azokat az előadókat, akik hozzátettek az életünkhöz. Nagyon hűtlenek vagyunk néha a hőseinkhez, kérem.

0: Ezit, a Camping Rádió. Országszerte.
1: Csak elmondanám önöknek, hogy a Midnight Oil énekese környezetvédelmi miniszter lett Ausztráliában. Csak mondom,

0: Horgászpercek Totyával.
1: Van már valami? Semmi.

jobban énekli, én csak tudom, nem? Coca-Cola, jég, rakéta és minden más. Izgulunk, mert holnap lesz az osztály kirándulás. Lali és Dénes a legjobb barátaim. Ó, a lányok még csak távoli álmaim. Hey, you got a boyfriend?

amikor először láttam, Rokit 2 kilométert futottam haza a csillagmoziból, és azonnal levágtam a kesztyűm ujját. Amikor meg kijött a Rambóból, nem saját,

Az élet harc, kérem. Az USA-ban minden rendben, győzött a VOK, a dél végre mindenki megnyugodhat, haladjuk kérem, nincs itt semmi látnivaló. Alabama mindenki otthonává vált, vagy ahogy Elvis mondta, előbb emő.

0: Camping arra emlékeztet bennünket, hogy az orrunk a leggyengébb érzékszervünk.
1: Ez itt még mindig a Pop Turi Top, szóljon minden idők egyik dala! Kevesen tudják, hogy a Queen együttes kezdetben halkathatatlan rockoperákat gyártott. Vannak jó számok, csak az a baj, hogy nem lehet rájuk táncolni. A We Will Rock You, azaz a Szedd a lábad, vagy megdobálunk kővel dalukat hallják.

0: Minden út a kempingbe vezet.
1: Kemping rádió. Országszerte.
2: Először is tisztázzuk, a tél lefogyott. Bárkivel előfordulhat, hogy a Prodigy a szállodában a szomszédja.

0: Köszönjük, hogy velünk sátorozott. Találkozunk este a diszkóban, vagy holnap a boltban.
1: Kemping Rádió. Jó tüzet!
2: Kemping Rádió bizony, és ez a hatodik Somogyi Volkswagen nyár szám szerint. Balatonberényből, a Kócsak Kempingből. Próbálok úgy állni, hogy ne gerjedjünk, de hát itt van Hudák Misi, és mi mindig összegerjedünk jó értelemben. Ne értsék félre se a hallgatók, se a helyiek. Figyelj, a bal profilom jobb, az fotózt. Köszi. Igen, bocsánat, csak ugye a hallgatók nem tudják, hogy mi történik itt a helyszínen, de talán Misi beavat bennünket, hiszen minden évben megszervezed ezt a bulit. Kitűnő a hangulat, ennyit előjáróban elmondanák.
3: Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget, és hogy itt vagy velem, és idén is erősíted egyébként a sorainkat, ezt nagyon-nagyon köszönöm. Jó, beállítottál? A mosolyom is jó? Na, szóval, hogy hatodik Somogyi Volkswagen nyár, az előbb hallottam, hogy bele gondolkodtál abban, hogy negyedszer vagyunk egyébként Balatonberényben, a Kócsak Kempingben, tehát negyedszer az ad otthont ennek az eseménynek ez a helyszín, és tegnap előtt volt a megnyitónk szerdán, este ilyen 7 óra után, és a képviselő úrral, Kovács Péter képviselő úrral beszélgettünk, és mondtam neki, hogy itt a 45-et várjuk nagyon, aztán mondta, hogy figyelj, legyünk egy picit optimistábbak, ő nagyon-nagyon várja a 10. itt töltött jubileumunkat, és igaza van, egyébként minek előre szaladni ennyit. Remek az időnk, tehát hogy végig riogattak bennünket itt az időjárás jelentők, illetve az időjárás, hogy mondják, amikor így a meteorológusok, igen, riogattak bennünket. Nem figyeltünk oda, ezért mivel nem figyeltünk oda, ahol a figyelmed ott a világot, tudod, nem történt semmi. Fantasztikus, sőt, még mindig szerintem egy ilyen 35 fok van, gyönyörű az idő, várjuk is, hogy lehűljön, hogy beinduljon az esti buli. 3:45 van, itt hátunk mögött folyik a
4: TV-foci.
3: A TV-foci, igen, amit hoztál, az a TV-foci zseniális, itt éppen egy 5 éves, 6 éves kislány játszik rajta, nagyon ügyesen, igen, nagyon ügyesen, én tudom, hogy te nagyon ügyesen játszol, és nálad szebben grimaszolni senki nem tud. Édes Dorka. No, szóval, és közben folyik a pingpong előselejtező, mert holnap bele fogunk itt ezekben a Somogyi Volkswagen olimpiában, és hát rengeteg számban meg fogunk tudni méretőzni. Ide is szólítom egyébként a poptorisznya.hu hallgatóit, hogy ne csak a Perec Gabi és a Popovics Laci legyen jelen ezeken az eseményeken. Itt azért voltak azért években, amikor többen is megjelentetek. Mindenkit arra buzdítok, hogy induljatok el, ne nézzétek az időjárás jelentést, hiszen egy általában fals, és nem tudják ezt teljesen jól megmondani. Itt mindig süt a nap, egyébként ha nem, akkor viszont az a lényeg, hogy belül süssön. Laci, nagyon köszönöm. Kérdezz, licces, hogy mondjak-e még róla bármiről bármit.
2: Ugye azt szokták mondani, hogy a felhők fölött mindig süt a nap, majdnem azt mondta, hogy kék az ég, de az egyen lejjebb van. Viszont beszéljünk egy kicsit a rendezvényről, hiszen valóban hatodik alkalommal szervezed meg ezt, heroikus, köszönöm szépen a segítséget, heroikus küzdelmek árán, de mindig zseniális, és nagyon jó hangulat, most is gyönyörűen süt a naplemente, tényleg, hogy Misi itt mondta, már túl vagyunk a vacsorán, ami egyébként ma babgulyás és gyümölcsre is volt, fenomenális volt, ezt elmondhatjuk, hogy kifőzte, Sanyi, ezt csak mondom, hogy Sanyi, teljes nevét mondaná, vagy hagyjuk meg?
3: Teljesen, és nagyon büszkék vagyunk Rózsa Sanyira, aki szerintem, amikor meghallott, hogy ezzel mi hiányunk van, akkor ő fölajánlotta, hogy nagyjából egész nap itt fog nekünk főzni, és azóta ezt hősiesen teszi, már 2-től főz ránk, és egy picit megcsúszva érkezett ide, hiszen aznap nem engedték el szabadságra, és az eseményt, csak hogy egy kicsit próbáljam nektek árnyalni, amikor megérkezett ide 17:30-kor, hogy talán azt hiszem, hogy 6 vagy fél hétre volt kiírva a vacsora, 17:30-kor megérkezett, az autója úgy állt le, hogy sebességbe hagyva levette a gyújtást, kiugrott belőle, és már állt itt a krumpli és a kolbászok mögé, meg a kondérok mögé, és megcsinálta egyébként szerintem 7 órára egy zseniális paprikás krumplival lepett meg bennünket, amit maradéktalanul el is fogyasztottunk még aznap este, és azóta itt áll a konyhában, és tényleg nagyon-nagyon köszönöm neki ezúton is, és ezen a fórumon is, hogy ezt megtette nekünk. Tegnap volt a kislányának az 5. születésnapja, ott megy pont Liliana, innen is köszöntök neki még egyszer boldog születésnapot, és megígértettük vele egy ilyen elérzékenyült pillanatban, hogy jövőre is jön, és ugyanezt a műsort meg fogjuk tőle kapni. Tehát itt szerintem az eddigi évekhez képest, ha nevezhetjük ezt fejlődésnek, mert mindenképpen az, akkor itt most senki nem maradt éhesen.
2: Hát olyannyira nem, hogy rizses húst is főzött Sanyi, és az is fenomenális volt, innen is hatalmas gratula és köszönet. És amikor megláttam Sanyit a névre dedikált pólójával, csak annyit mondtam Misinek, hogy ugye, hogy létezik? És hát persze nyilván nem azonos a poptarisznya.hu-s péntek esti koktélos Sanyival, de innen is tényleg hatalmas gratula és köszönet neki. De térjünk vissza a rendezvényre, annál is inkább, mert hogyha valaki esetleg szívesen ellátogatna, akár még ma vagy holnap, ugye Misi most nagyjából így röviden elmondta, hogy mi volt eddig. Kutyafutában nem tudom, hogy mondta, én talán már mondtam, hogy mi lesz még ma este, de hogy holnap, mivel a jelenlévőkre, vagy azokra, akik esetleg lejönnének. Erről pár szót még talán érdemes beszélni. Hát, ahogy mondtad ugye, hogy lesznek különböző vetélkedők, talán nem bontottad ki teljesen, de tudomásom szerint szervezni fogtok, vagy hát közösen lebonyolítunk autós ügyességi versenyt, szalmabála görgetés, ez régebben volt, aztán egy kicsit elmúlt, most akkor ezek szerint újra lesz. Igen, zselicvölgyi helyszínen volt, teljesen igazad van. Igazi, valódi szalmabálát lehet itt görgetni csapatostól, az egy fantasztikus dolog, úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy holnap ez hogy sikerül. Lesz palacsintaevő verseny, itt egy kicsit gondba voltam, mert összekevertem a sörívó versennyel, hogy lesz felnőttnek, meg gyereknek külön. Na, az a poén benne, hogy nyilván valami sorívó verseny nem lesz gyerekeknek, viszont lehet üdítő jó verseny, zárva bezárva, és a palacsintaevő verseny pedig ugye mennyiség szinten lehet, hogy lesz külön gyerek felnőtt, de ezt majd meglátjuk. A sorívó verseny nyilvánvalóan felnőtteknek, ugye a pingpong bajnoksága, ahogy Misi már említette, elkezdődött, holnap folytatódik és le is zárul. Tévéfoci bajnokságot is terveztünk, illetve a helyszínen van tombola, ezt a helyszínen jelenlévők pontosan tudják, a hallgatók most már szintén tudják. Azon gondolkoztam, hogy lehet-e olyat csinálni, nyilván most nem, hogy így online venni tombolát, és akkor a hallgatók is be tudnának csatlakozni. És csak most jutott eszembe, ez nyilván hülyeség, de majd Misi elmondja, hogy mit kell, vagy mit lehet ezzel kezdeni. Az étkezés is, ahogy említettük, megoldott, tehát reggeli és vacsora az rendelkezésre áll, hogyha szükséges, illetve tényleg fantasztikus hangulat, és holnap lesz a legerősebb nap, hogy ez lenni szokott. Tehát minden kedves hallgatónkat arra csábítunk, hogyha van kedve, akkor jöjjön ide el, akár a holnapi nap napközben is, de még vasárnap reggel délelőtt is érdemes talán ellátogatni, akkor lesz a felvonulás, a szokásos felvonulás. Erről még mondjál néhány szót, Misi.
3: Igen, általában a felvonulással zárjuk az eseményt. Vasárnap 11 órakor fogunk tudni elindulni, mert kaptunk egy ilyen rendőrségi lezárást itt keresztül, hogy kifordulunk a 7-es útra, és Balaton-Szentgyörgynél innen föntről rá tudunk nézni a Balatonra. Egy nagyon-nagyon fantasztikus nagy kört tudunk menni itt Balatonberény, Máriafürdő, Keresztúr, és majd vissza Szentgyörgy, és úgy vissza Balatonberény irányába, megkerülve a Csillagvár éttermet. És minden évben egy jó egyórás műsor, és a végén kikötünk a Balatonberényi Szabadstrandon, ahová egy ilyen sorompó lezárja az autóval való közlekedést, tehát nem lehet egyébként normál halandóknak behajtaniuk, nekünk ezt kinyitják. Tavaly érdekes volt, mert elfelejtették a kulcsot magukhoz venni a helyi erők, és egy negyed órás gyors motoros futáros riasztásból aztán kiköszörültük a csorbát, de idén az előbb itt volt tényleg a képviselő úr, és mondta, hogy ej, fölvettem a kulcsot tegnap, itt van a zsebemben, leset eszem vasárnap délig, amíg oda nem értek, sőt, én már ott fogok leállni, mikor ti megjöttök. Tehát mindenképpen be fogunk tudni jutni egy olyan helyszínre, a Balaton partjára, ahova tényleg nem lehet autókkal bejönni. Onnan készült egyébként az idei poszterünk, illetve a beharangozó plakátunk, a 6. Somogyi Volkswagen nyaras. Ott van egy ilyen tömeges összkép föntről, egy ilyen drónról. Egy fantasztikus képet készítettek rólunk a tavalyi fotósaink, és erre a helyszínre is várunk egyébként még a környékbelieket is, aki hallgatja esetleg a rádiónkat, és itt van a környékben, itt Balatonberényi Szabadstrandra, jöjjön ide ilyen dél körül, és akkor meg tud bennünket látni, meg tud bennünket egy kicsit ízlelni, és szemügyre tud bennünket venni, vagy akár még föl is tud húzni a közös képre. Erre is kifejezetten büszkék vagyunk, illetve azt, hogy az önkormányzattal ilyen fantasztikusan jó a kapcsolatunk az első perctől fogva, ezt itt a nyitón kifejtettem, hogy ez egy külön büszkeség, hiszen ez tényleg arról szól, hogy ez egy óriási csapatmunka. Szoktam is, tudjátok mondani még a műsorban is, hogyha sietsz, akkor oda egyedül kell menned, de ha messzire akarsz menni, azt többen kell csinálni.
2: Igen, ez így van. Szét szoktam poénkodni dolgokat, most is ezt teszem, ugye említetted, hogy a helyi erők ugye tavaly ott hagyták a kulcsot, vagy máshol hagyták, most a kollega elvileg ugye a zsebére rakta, most az a fontos, hogy ugyanabban a nadrágban jöjjön másnap, vagy vasárnap, amilyennek a zsebébe berakta azt a bizonyos kulcsot, nehogy baj legyen. Illetve egy dolgot még nem beszéltük, ugye ez a vasárnapi időszak, ez a felvonulás, hogy pontosan milyen járművek lesznek ezen a felvonuláson. Nagyságrend lesz, meg lehet határozni, vagy csak annyi, hogy Volkswagen, és régi, aztán ennyi. Mert ugye tudjuk, hogy buszokkal, bogarakkal, különböző egyéb régi Volkswagen típusú gépkocsikkal.
3: Egyre színesebb a paletta egyébként, amit nagyon nagy szeretettel látunk ide. Mindenképpen ugye alapvetően bogár találkozónak indult ez az egész. A bogarakba most már beletartoznak a New Beetle-ik, amik ugye csak hasonlítanak, amúgy alapjaiban négyes golfok. Őket is nagyon szeretjük, akkor kitágultak a T1-es, T2-es transzporterek a T3-asokkal, aztán most már veterán számba soroljuk a T4-es transzportereket, de szoktak itt lenni egyébként még újabb transzporterek is. Akkor vannak nekünk a bogarak mellett egyéb más olyan légkiütéses autóink, mint például, ami nekem is van, egy Tipp 181-es, egy Kübelwagen autó, ami egy ilyen katonai célra készült eredendően, aztán a végén elég sok ilyet találunk, ilyen különböző szafarikon, Afrikában nagyon szeretik ezeket az autókat, illetve látom, hogy olyan homokos helyeken van belőlük ilyen bérautónak 8-10 darab különböző helyeken, ahol közszeretett, vagy járnak az emberek egyébként ilyen járhatatlan utakon, viszonylag magas és egy nagyon-nagyon jó áttételű a hátsó futóművezése, ezért tulajdonképpen a hegyoldalra is fölmászik, hogyha szeretne, mindenféle gond nélkül. Hát nagyon színes a paletta, például ma Münchenből például Jaguarral is érkeztek résztvevők, tehát hogy de vannak Bécsből, vannak Szlovéniából, Csehországból érkeztek, most van a busz Balkán Meeting, valahol a Balkánon, és a cseh srácok már írtak a hét elején, hogy bejönnének két napra. Itt vannak, nagyon érdekes, pont úgy néznek ki, mint a Párizs-dakarosok, úgy föl vannak szerelve, egyébként pótkerekekkel, meg mindenfélével föl vannak vértezve, hogy bármi megtörténhet velük, mindent ki tudnak küszöbölni, akár azonnal az út szélén is, és mindegy, hogy éjjel vagy nappal van. Lakóautóink vannak, és nagyjából ennyi. De tényleg kíváncsiak vagytok rá, akkor érdemes ide jönni, ellátogatni hozzánk és megnézni őket.
2: Igen, ez így van. Itt alvós a buli akár, ha valaki italt fogyasztana, tehát vannak még talán szabad szállások. Nagy Duzzogva megoldjuk, illetve a környékbeli helyszíneken, környéken még talán megoldható szállás, hogyha valaki szeretne. A sátrazás már nem. De ja, a sátraz lehet. Oké, tehát pont fordítva. Oké, tehát ha sátorra jönne valaki, annak van még hely. Viszont egy dologról még nem beszéltünk, és ez a kedves feleségeddel, Témivel kapcsolatos. Joga és hangtál. Nagy sikere van ennek most már évek óta itt a rendezvényen. Azon gondolkozom, nem a Timinek kéne ezt mondani, de talán te is el tudod mondani, hogy mi ez, és hogy miről szól itt a rendezvénynek, mit jelent ez pontosan.
3: Érdekes egyébként egy autós rendezvényen belemosni ezt a fajta eszmét, amit mi egyébként a hétköznapokban is képviselünk. A Timi találmánya, az ő szüleménye, az ő még egy szellemi gyermeke, a szívtér joga, amiről azért szoktam a rádió műsorban is néha beszélni vagy utalni. Tudjátok a gondolataimból egyébként, hogy nem áll tőlem messze ez a fajta filozófiai nézet, amit akár ez a jóga filozófia például, amit felölel, és tulajdonképpen nekünk ma már a részünk ez a fajta életmód, ha lehet így pontosan mondani. Igen, és belehoztuk ebbe az autós rendezvénybe a reggeli, illetve az esti, koresti jogaórákat, és a jogaórának egyébként szerves része a végén egy meditáció, és a meditációt pedig nagyon gyakran végzik hangtálakkal. A Timi elvégzett egyébként egy ilyen hangtálas képzést is, és beszereztünk remek hangtálakat, gongokat, kristályhangtálat, különböző sámándobot, nem sámándobot, hanem óceándobot, különböző eszközöket, amik olyan hangokat adnak ki, amik amúgy is egy olyan állapotba viszik az elmét, ahol tényleg jó neki lenni, tartózkodni. Nem biztos, hogy mindenkit vonz ez. Nagyon sok embert látom, hogy bennünket egy túlsó partra sodorta tőlünk ezeket az embereket, de nem baj, mert egyébként nem lényeg, hogy mindenki jöjjön és mindenki itt legyen velünk, de aki ezt éli és élvezi és szereti, annak nyilván itt van a helye és húzza is őt ez. És pontosan úgy történik egy ilyen, mint egy palacsintevő verseny vagy egy csörívó verseny, maximum mondom, jóga óra előtt nem iszunk sört, mert azért az úgy nem hiteles és nem ildomos. A Timi egyébként sem iszik, sőt a húsból is csak szerintem havonta egyszer eszik, de ez is a részünk lett, tehát hogy ugyanúgy beépült egy autós rendezvénybe, hiszen az emberek nagyon széles palettán lehet azt mondani, hogy amit éreznek, amit szeretnek, az az ő akár saját részükké válik. Nekünk ez vált.
2: Hát én tudok ellenpéldát mondani, tavaly nyár, az 5. rendezvény, vasárnap délelőtt, vagy kicsit kora délután, amikor magunkhoz tértünk, ha emlékszel. Ugye az éjszakai bulid után, amit egyébként nagyrészt közvetítettünk a rádióban, Zeneverzum álnéven, utána ugye volt itt egy nagy tűzrakás, és utána vasárnap, én úgy emlékszem, ez vasárnap volt, javíts ki, ha tévedek, hogy a Timi csinált egy ilyen nagy jogát, illetve egy hangtálas ilyen eseményt, akkor lehet, hogy keverem, és a péntek, igen, akkor viszont a péntek éjszakai buli után másnap, hát nem voltunk szomjasok se, és nem csak a Perec Gabi, hanem én se, és te se, és senki se, és úgy jöttünk ide, és az egész csapat gyakorlatilag végigfeküdt itt a sátorba, és úgy volt ez a hangtálas jóga, és azt kell mondjam, hogy egészen jót tett nekünk, de azért ott volt ital vastagon, na szóval ezt akartam mondani, hogy tudom, ital nélkül kéne csinálni, de volt rá ellen például tavaly, idén nem tudom, hogy fog alakulni, de lehet, hogy hasonló lesz.
3: Az az igazság, igen, szombaton délután volt ez, és ugye építettünk egy ilyen 6x6-os jóga sátrat, ami egy ilyen kis mini buddhista templomnak is megfelel, egyébként pontosan azt a hangulatot tükrözi és árnyalja, és tavaly nem fértek már ebbe a sátorba azok a résztvevők, akik hozták a jóga szőnyegüket, és szerettek volna ezen részt venni, ezért a nagy 10x20-as sátrunkban, ami egy parti vagy fesztivál sátornak neveznek egyébként, ebben a sátorban tartottuk meg ezt a jóga órát és a utána való relaxációt, és akkor itt a nagyon érdekes volt egyébként, mert a hangtálakat föltettük ide a színpadra, és a fiúk még meg is be is akusztikázták nekünk, tehát kimikrofonozták, behangosították nekünk magát a hangtálakat. Mindenki nagyon élvezte és nagyon élte. Az az igazság, hogy sokszor az történik az emberrel, hogy nem tudja, hogy mi az, ami húzza, nem tudja, mi az, amitől jól érzi magát, de ha rákap az ízére, akkor egy idő után ez így van, hogy mégiscsak ez vonza őt. Na most, amit mondtad, hogy itt azért része egy ilyennek a hogy az emberek örülnek egymásnak és kocintanak, ez mindaddig, amíg nem jogázik eleget. Mert ha egyre többet jogázik az ember, egy idő után azt veszed észre, hogy nem fogsz kívánni alkohol sem kell ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben, és hogy elérd azt az állapotot, aminek egyébként pont az a célja, hogy jó legyen a bőrödben lenni. És pontosan így van egyébként előbb-utóbb a hússal is, hogy azt sem fogod kívánni, mert valami olyat érzel benne, amit neked már nem kompatibilis veled. Eleget kell jogázni.
2: Van benne valami, bár hozzáteszem meg, a Perec Gabi iratot így mutogatok a kocsia felé, hát ha ott van. Na jó, félre a tréfát. Egyébként szolgálati közlemény, láttam itt a Facebookon a kedves hallgatópajtásokat kutyafuttában, és láttam Rózsás József Zsozit, akivel adáson kívül beszéltünk, hogy lehet, hogy majd lenéznek. Úgyhogy most egy szolgálati közlemény csak neki a tanácselnöktől speciálba. Zsozi, én itt vagyok, Te hun vagy? Mink itt vagyunk? Jozi, hun vagy? Mikor jössz? Valami ilyesmi, ezt majd utómunkában megcsináljuk jobban innen, nem tudom a helyszínvel autentikusabban előadni. Na ez lett volna a zárójel. És akkor gyorsan-gyorsan még annyit ugye, hogy Balatonberényben vagyunk, a Kócsak kempingben, bár egyébként megy a bejátszó, vagy a kijátszó az adásgépből óránként a rendezvénynek az ajánlója, tehát ha máshonnan nem, onnan meg lehet tudni mindent, illetve a www.simplavnyar.hu oldalon szintén lehet információkhoz jutni. Szeretettel várunk tehát holnap mindenkit, azt már mondhatjuk tapasztalatból, hogy a szombat a legerősebb nap szokott lenni, úgyhogy bátran vágunk neki ennek a napnak, és tényleg fantasztikus a hangulat, nagyon jó fejek az emberek, itt tényleg nagy barátságok köttettek és tartanak. Én ennek nagyon örülök, hogy a részese lehetek általad, illetve most már itt szinte mindenki által, úgyhogy hatalmas ölelés mindenkinek, csók, puszi, és természetesen a hallgatóknak is ugyanez, és hát szeretettel várunk mindenkit akkor Misivel itt a helyszínen.
3: Pont ezt akartam én is mondani, hogy szeretettel várunk ide mindenkit, ha még most össze tudod pakolni a kis hátizsákodat, meg találsz otthon egy sátrat, akkor nyugodtan el lehet még indulni, be tudtok jönni. Ha nem tudjátok, hogy hogy kell bejönni a számzáras a kapu, felhívtok, és én elmondom, hogy hogy kell egyszerűen, el kell billenteni a kis kalantyút, és be tudsz jönni bármikor érkezel ide, és tudsz itt, ha tudsz egyébként aludni, keveset alszunk. Tehát ilyen 3-4 óra felé szoktunk elmenni, és akkor egy ilyen 9-10 óráig. Nem alszunk sokat, mert tudjátok, hogy aki sokat alszik, keveset él. Itt pedig ez a hét, ez viszont gyorsan eltelik. Ez a hatodik, ez 6 napos, és a hetediktől én azt szeretném, hogy 7 napos legyen a rendezvény, illetve nem csak szeretném, hanem így is lesz, 7 napos lesz. Ha 10 család fog itt tartózkodni velem az első naptól az utolsóig, nekem pontosan elegendő az is, mert az a 10 családnak a minősége, és a 10 családnak az a szeretete, amivel mi itt együtt kelünk, együtt fekszünk, együtt eszünk, és együtt kirándulunk, az egyébként pontosan úgy van, mint a szlogenben, hogy ezt már mindannyian tudjuk, hogy együtt lenni egy életre szóló élmény. Köszönöm, Laci, a lehetőséget.

Persze, persze, tudom én, hogy egy Volkswagen rendezvényen, vagyis egy Volkswagen találkozó, nem szép dolog más márkát emlegetni, de hát mégiscsak német, még ha korabeli kelet-német is, ez a bizonyos Trabant, aminek a kapcsán szólt ez a dal, egészen pontosan a Go Trabi Go című filmben hangzott el betét dalként. Talán sokan nem tudják, hogy John Barr előadásában szólt mindez.

De mivel valahol, ha úgy nézem, vagy úgy gondoljuk, hogy talán formabontó ez a rendezvény, akkor formabontó módon zenélünk egy picit tovább a popterisznye.hu-n. És itt a helyszínen is momentán. A helyszínen jelenlévőknek említeném, vagy gyorsan mondanám, hogy alakul, készül a jazz zenekar. Olyan 8:30-9 körül, talán 9 körül, ahogy mindenki visszajött a fürdésből, meg a zuhanyozásból. Neki kezdenek itt a helyszínen, és élőben zenélnek. Tudom, hogy rossz poén, de már említettem a program elején, hogy ennek fényében itt a helyszínen lassan belépünk a jet korszakba, de hát ezt már tavaly is megtettük, akkor is itt voltak. Ugyanígy adásban beszélgettünk menet közben velük. Az ugyanígy azért nem igaz, mert most éppen nem fogunk velük beszélgetni, legalábbis. Én nem vagyok fönt a színpadon, hanem előtte vagyok. Ők meg még nincsenek fönt. Az elkövető zeneileg legalábbis alattunk. Kell-e mondani a Kraftwerk? Szerintem nem, mindenki tudja. Hamarosan pedig újra átváltunk Camping Rádió üzemmódba. És kapcsoljuk a tanácselnököt.

0: Elfelejtettem bekapcsolni a mikrofonomat itt a helyszínen, elnézést. No, hát gyors beköszönések a Facebook oldalról a hallgató pajtásoktól. Rózsás József Josiak, ugye momentán nincs itt. Szép estét, sziasztok, Josi papa Zalaegerszeg egy csupafül. Utóriat Lacikán, vigyázz, mert nagyon nedves a Balaton vize. Köszönjük szépen, igyekszünk vigyázni. Krahulec János pajtás a következő, sziasztok, szép estét. Kócsak Camping, Balaton Berény, Sanyi Laci nyomd a zenét. Irigylem a vévéseket, szép estét, jót bulit nektek, köszönjük szépen mindenki nevében. Nagyon várjuk, ez már Krista Zoltán pajtástól, a Kamion Zolitól. Hát Perec Gabi, ugye, aki itt van velünk élőben, és nem tudom, Gabikám, tedd fel a kezed, ha itt vagy. Momentán valamit föltett valaki. Jó, nem érdekes, megkeressük majd Gabit. A Facebookon itt van, szép estét, nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, írja, és hát természetesen egy naplementés balatoni fotóval, mondjuk így, hogy koronázta be, vagy koronázta meg a bejegyzését, amúgy nagyon szép a kép, és tényleg itt van valahol Gabi, hamarosan majd előkerítjük, talán még szóba is elegyedünk vele adásba, ha sikerül. Gerencsé Csaba pajtás a következő, Grószkan is a hallgatózik, nagyon szépen köszönjük. Szerencsi Tamás pedig még az elején köszönt be egy Volkswagen-es képpel, ahol egy Volkswagen busznak az eleje látható, hasonló, mint itt a színpadon, most mutatom, csak nem látják a hallgatók. Azt írja Szerencsi Tamás, hogy pajtások ideje péntek este itt táborozni a Volkswagenok között, mert minden hallgató, igen, minden hallgató és jelenlévő pajtás vegye fel az egyen kempinget, és kezébe vegyen egy jó kis jégbe hűtött koktélt, amelybe hűtse testét, lelket, igen, amely hűtse testét, lelkét itt léte alatt. Köszönjük szépen! Gyorsan-gyorsan megyünk tovább. Azt mondi, hogy ahogy említettem, kempingrádió üzemmódba kapcsolunk újfent, vagyis a tanácselnök átalakul kempinggondnokká, és ilyen kvalitásait fitoktatva, vagy ilyen, hát hogy is mondjam, titulusa alatt elkezd diszkózni nekünk. Ezt már megtette nem olyan rég, most folytatja.
1: Liebe German Gäste, Frühstück nicht, gesehen, Frühstück, danke.
2: Ez itt a Camping Rádió országszerte.
3: Sokféle kemping van. Van, ahol a szúnyog az ijesztő, de van, ahol már a tarantulákat is bevezették. És van a legendás Honvirág kemping, ahol a gondokból is lehet DJ.
4: Most pedig hallgassunk egy kis tökörrugás előtti Bee Gees.

a mai fiatalok köszönnek, itt az önök alázatos házigazdája, Vörös Imre, azaz Engolul DJ and Mered. Nem Mered? Ez itt a Pop Turit

0: Babu, ébredj! Valaki pisil a sátrunkra.
1: Jobb, mindannyian fejben tartjuk, hogy a krónikákat, vagyis a történelmet mindig a győztesek írják. Lehetne ez is az EU himnusza, ha Luke egy picit később lövi ki azt a fotontorpedót.

egyetlen egy alkalommal fordult elő, amikor a Rolling Stones, azaz a gördülőkövek, nem névsor szerint szállt be a számba. Amikor Aretha énekelte velük a Jumping Jack Flash-et.

is eljött a Lucky Moment pillanata, mondjuk ki magunkban, Magácska álmaim netovációja. Hölgy válasz a Pop Touriban!

0: Csak akkor menjünk a feleségünkkel kempingezni, ha nagyon szeret.
1: Kemping Rádió. Országszerte.
2: Egy. A dal arról szól, hogy ne asszony, ne sírj. Kettő. A szövege a következő. Emlékszel, amikor a trencstáni önkormányzat udvarán ültünk, a sok képmutató ember segélyére állt sorba, előttünk volt a sorszáma, nem kell bőgni, mama, ne nyávogjál, mama.

0: poptarisznye.hu.
1: Ez egy újabb sláger.
2: Megszakadt a kapcsolat a Somogyi Volkswagen nyár fesztiválról, de elvileg mindjárt visszakapcsolódik. Meg is van.
3: Camping Rádió. Jó tüzet.
4: A jó csövek reggel is áll.
5: And we go a little something like this. Hit it.
6: A zenében az a jó, hogy olyanok történnek, amikről nem tudod, hogy mi. Aztán mindig jön valaki, aki megcsinálja.

0: Somogyi di Volkswagen jár. Idén a hatodik alkalommal. Momentán a péntek esti koktél üzem idejében a poptarisznya.hu-n.
1: Apa, szerinted te tudsz ránk itt vigyázni?
2: One turntable and a broken 808,
3: Black Life Matters 60 évvel előbb győz, Grandmaster Flash együtt játszhatott volna Billy Nelsonnal. És nem kéne azt a szar zenét hallgatni a rap alatt. Egy bejó szóló azért még belefért volna, de hát ő

Momentán még a tanácselnök zenél, aki a rendezvény miatt és a helyszínre való tekintettel átalakult gondnoká, egészen pontosan kemping gondnoká, és mint olyan, ő jelölt DJ lett. Ezt hallhatjuk jelenleg még, hamarosan váltunk, illetve a helyszínen jelenlévő kedvér megismétlem, hogy hamarosan kezd a jazz zenekar.

Közben vadul pingpongoznak itt körülöttünk. Timiék. Már csak, hogy a hallgatókat is bevonjuk egy picit itt a helyi körülményekbe.

0: Lonzo can't walk through the park. Élményesőröm mindegyikötökkel találkozni és beszélgetni. Ennek fényében túl sokat nem beszélünk, bár volt időszak a mai programban, amikor sokat beszéltünk.
1: Katarizsnya mélyére, a pop tuniban minden használható, ha nem új, akkor is ki van mosva.
0: Hát a tanácselnök mindig szót kér.
2: Hurgászpercek Totyával.

0: Hát ennyit a poénokról.
1: Kemping Rádió. Országszerte.
2: Biztosan mindenki emlékszik Kudlik Júlia népszerű tudományos sorozatára, a Deltára, amelynek nyitóképei az emberi tűrőképesség határait mutatják be. Képzeljük el ezeket a túlsúlyos előadókat, amit először látnak havat. Nem lehet nem érezni a dalból a döbbenetet.

Van itt minden, kérem szépen. Omega és minden más. Hamarosan visszavesszük a szót és a diszkópultot a tanácselnöktől. Aki ugye momentán Gemp.

0: Sok hazai előadóra. Úgy gondolom,
1: na természetesen, ahogy említettem, semmit sem kell komolyan venni, pláne attól a tanácselnöktől, aki kemping gondokká van zsált, viszont megyünk tovább, hiszen van még pár percünk a mai programból, a poptarisznya.hu, hát ha lehet internetrádiónak mondani, hogy frekvenciáján, akkor igen, de mindenképpen fedélzetén. Egy olyan dallal megyünk tovább, amit általában szilveszterkor szoktam játszani, és általában olyan 11 és évfél környékén, de még mindenképpen évfél előtt. Ugyanis van az elején egy visszaszámlálás benne. Ha úgy tetszik, visszaszámolhatunk, hiszen hamarosan kezd a jazz zenekar itt a helyszínen.

Nem is tudom, hogy valaha végigjátszottam ezt a dalt, vagy nem. A vége valahogy nem dereng a dolognak, az eleje mindenképpen. Meg vannak számolva a perceink, ezt a poptradition.hu hallgatóinak mondom, hiszen lassan-lassan véget ér a mai koktél. Esemúgyi Volkswagen nyár 6. éves rendezvényén, itt a Kócsak Campingben, Balatonberényből jelentkeztünk. És egyik kedvéért nem győzöm hangsúlyozni, hogy hangol már a zenekar, a jazz zenekar.

Jelenleg a technikai átállás folyik a színpadon. 3-4-kor vagy 9-kor, hogy lesz? Ahogy sikerül.

egy önszolgálati közlemény itt a helyszínen. Misikém, hol vagy? Budák Misit keresik a hangos bemondónál.

Hát hölgyek, urak, kedves hallgatók és kedves jelenlévők, zárjuk a mai koktélt. Mondanám is stílszerűen, de ezt majd Misi adáson kívül elmondja itt a helyieknek. Van egy szomorú apropó,

amit momentán adásban nem fogunk említeni, illetve mondani. Csak a helyiekkel fogjuk megosztani. Aztán pedig stílszerűen kezd a jazz zenekar. Én pedig a teljes táb, illetve Hudák Misi, valamint a jelenlévők nevébe, ha megengeditek. Búcsúzom a poptarisznya.hu hallgatóitól. További kellemes szórakozás hajtsa Attila Music Story-ához.

rendezvényen jelenlévőknek pedig további jó szórakozást a ma estéhez. Ciao, ciao, sziasztok! Ez a hallgatóknak szólt. Mi ugyanis itt maradunk. Misivel és a többiekkel.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
1: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcser Attila.
2: Egy hét kihagyás után szép estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál valóban innentől kezdve Hajcser Attila. Popovics Lacinak köszönjük a kitűnő műsort. Múlt héten Kis György és Varga Béla készített dupla adást. Innen is köszönet a fiúknak. Mind a 6 órát véghallgattam, jelentem. Igaz, nem pénteken, mert hogy én szabadságon voltam. A héten volt 12 éves a kisfiam, és hát mentünk ide, mentünk oda. Jól éreztük magunkat. És még egy köszönet, méghozzá Dibáci Tamás barátomnak, aki ugye a MÁV Start ZRT utasellátó igazgatója, és meghívott minket egy kitűnő vonatozásra. Úgyhogy amíg önök Kis Györgyöt és Varga Bélát hallhatták, addig mi vonatoztunk egy jót. És ajánlom mindenkinek, hogyha akár nemzetközi, akár belföldi vonatra száll, tehát már akár egy balatoni vonatozásnál is igénybe lehet venni ezeket az utasellátó kocsikat, és nem olyan ez már. Ugye Tamás barátom néhány évvel ezelőtt, talán 2023-ban volt itt a vendégem, akkor egy egész műsort végigbeszéltünk, kezdve ugye a 60-as évektől egészen a 2020-as évekig, amikor is ugye újra lett indítva ez a szolgáltatás, és hát ha úgy tetszik, akkor egy ilyen európai színvonalú büfé hálózatot építettek ki, ahol már tényleg úgy néz ki a vagon, az utasellátó, mint hogyha az ember mondjuk egy 4 csillagos szállodába ülne, gyönyörűen meg van terítve, porcelánokból lehet enni. Szóval ez a hajszál vékonyra vágott téli szalámi, benne egy ilyen mini vajjal megkent szendvicsel, hát szóval ezen már túl vagyunk. Mindenesetre Tamás majd fog jönni a műsorba, csak vele nem olyan könnyű egyeztetni, aztán beszélgetünk majd még erről, mert itt rengeteg-rengeteg téma van. Na de hát, ami a ma estét illeti, hát még egy történet eszembe jutott egyébként, miközben itten készültem a műsorra, akkor futottam bele a sztoriba. Ugye most nyilván önök is észrevették, hogy a Magyar Televízió 1-es műsora némileg átalakult, hogy miért ebbe most nem menjünk bele, ezt talán mindenki tudja. Minden esetre folyamatosan filmeket lehet látni, méghozzá nem is akár milyeneket. Igazi régi klasszikus magyar filmeket és sorozatokat játszanak. Most már több mint 2 hete, én nekem ez egyébként nagyon tetszik. Na de, mi volt a hír? Mert hát azért mégiscsak Magyarországon élünk. És ez állítólag ez frankó, tehát erre tanúk vannak, hogy ez így történt. Szóval valaki kihívta a tévészerelőt, mert hogy nem lát híradót, és akkor az azt jelenti, hogy valami gond van a televízióval. És kijött a szerelő, és akkor elmagyarázta neki, gondolom 10.000 forint kiszállási díjért, hogy hát mi is történt a Magyar Televízióval. Erről nekem egyébként csak az jutott eszembe, hogy én nagyon-nagyon rég kábel-tévé hálózat szerelő is voltam, még a 2005-ös, 6-os, 7-es években. És ugye mi a hálózatért voltunk felelősek. Egy ilyen bérházban, hogy a 4-5 napig vagy egy hétig dolgoztunk, és hát addig az én telefonszámom ki volt rakva, hogyha valami gond van. Na de milyen gond lehet? Mondjuk leesik a szekrény, vagy lerepül egy műanyag csatorna fedő, vagy szóval valami ilyesmi, ami a kivitelezéssel kapcsolatban összefügg, akkor engem föl lehetett hívni. Na de volt olyan, amikor este 11 órakor fölhívtak azzal, hogy elment a Eurosportnak a magyar hangja, csináljak valamit. Hát aztán én egy szép magyar hanggal elküldtem a kedves előfizetőt, és próbáltam neki megmagyarázni, hogy tulajdonképpen nem engem kellett volna ezzel fölhívni. Na most ez több mint 20 évvel ezelőtt volt, hát az előző történetből kiindulva úgy tűnik, hogy nem sok eredménnyel Változott itt a magyar nép gondolkodás módja, de hát ne általánosítsunk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy... Csak bocsánat, csak egy pillanatig megcsörrent a telefonom, azért volt ez a nagy szünet. Na mindegy, és jövök be a stúdióba, és képzeljék, hogy egy hatalmas nagy McDonald's-os szatyor van itt. Nézem, hát mondom, mi valaki meglepett valami menüvel, na de ennyivel. Hát ezzel gyakorlatilag mindannyiunkat jól lehetett volna lakatni, és akkor egy kicsit jobban belebújtam, és láttam, hogy ebbe bizony ajándékok vannak. És most már azt is tudom, hogy kitől. És nagyon szépen köszönjük Szerencsi Tamás barátunknak, aki még a születésnapunkon lepett meg minket különböző saját kézzel készített ajándékokkal, amiket így viccesen ilyen nagy McDonald's-os szatyorba pakolt, illetve az apróságokat, azokat is ilyen meg is papírba van bepakolva, becsomagolva. És aztán ez most úgy jutott ide be a stúdióba némi késéssel, mert hogy ugye májusban volt a születésnapunk, hogy először Hudák Misinél lett lerakva, aztán most Popovics Laci volt Hudák Misinél, és Laci behozta a stúdióba, úgyhogy én is megkaptam a kis ajándékomat. Nagyon szépen köszönöm, Tamás! Majd lefényképezem, és akkor kiteszem a posztba. Hát, amíg én szabadságon voltam, Fancy barátunk 80 éves lett, Gyuriék természetesen a múlt héten megemlékeztek róla. Egy-két dallal majd én is köszönteni fogom a nagy mestert. Bizony, 80. Azért az már szép kor, és az a jó, hogy bár állítólag a németországi koncerteket most már lemondta, de még Európa különböző országaiban majd látható lesz. Így gondolom Magyarországra is érkezni fog hamarosan. Elég gyakran szokott egyébként jönni. Egy-két évvel ezelőtt volt az Arena Retro Partin. Én ott is találkoztam vele, szóval... Jó erőben van még az előadó. Annak ellenére, hogy július elején volt 80 éves. Hát, ami pedig a műsor illeti Euro Italo Disco High Energy New Generation. Klasszikusok, új felvételek. Éjfélig, és lesz két kitűnő mix is. 22, illetve 23 órai kezdettel. Miután a gumizene másodperceken belül kimegy alólunk, nekem nem marad más hátra, mint hogy mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánjak. Best disco in town.

Az első dalban ritkán szoktam beleszólni, most kivételt teszek. Képzeljük, odakint ömlik az eső. Budapest 13. kerület, csak mondom. Mert az odakint az nem mindenkinek ott van, ahol nekem. Olyan fura is volt, hogy kopogott az ablak, mondom, mi történt. Mert ilyenkor már először el van fordítva. Kimentem a stúdió kívüli részre, és nézem, hogy ömlik, szakad az eső. DJ Mose Morris. Ez egy 2016-os remix. Rofo és a Rofo's Theme.

0: A nyitókonfomban említettem, hogy július elején volt Fancy, 80 éves. Ebből az alkalomból egyébként én meg is rendeltem a Cix kiadótól azt a különleges boxot, amiben 4 vinyl és 4 CD lemez található. Hát most nem ebből választottam, bár azt szerettem volna, de Sanyi barátom küldött egy új Slice Me Nice-t. Úgyhogy jön akkor a szokásos stúdió elérhetőségi szignál, és aztán utána köszöntjük a 80 éves Fancy.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Hello! Várjuk hívását!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.
1: Music Story.

0: 21 óra 37 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptarisznya.hu-n. Profó volt az első dal, bár utána beleszóltam. Mert annyira örültem neki, hogy elkezdett ömleni az eső. Aztán Fancy-t köszöntöttük a Slice Me Nice Disco Computer Remix változatával, ami szerintem új lehet, mert hogy ma kaptam Valasanyi barátomtól. Magyar Grant Miller és a Cauldron Ice Gerson Tellez remixben. Perestroika Power és az Animal Farm. Ez is egy olyan változatban, ami nem ment még. Majd megint egy régi újdonság. Hurricanes és az Only One Night. Milhouse Use Power változat. Ez is mai beszerzés. Hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Vallasántort. Na, ezt jól lecsesztem megint. Vallasán Attilát itt a poptarisznya.hu-n a Music Story-ban. Szervusz, szép jó estét!
1: Szép jó estét kívánok, üdvözöllek Attila, és szeretettel köszöntöm a Poptarisznya Rádió és a Music Story hallgatóit.
0: Emlékszel rá, amikor... Emlékszel rá, amikor először itt voltatok bent, akkor meg a Kittivel kevertem össze a neveteket, és utána mondtad, hogy az annyira jól jött ki, hogy aztán el is kérted azt a bakit. Hogy az
1: igen, a Valastján Kittit.
0: Igen, a Valastján Kittit, az zseniális. Igen.
1: Hát az megvan, akkor azt még elkérném, mert...
0: Ja, végül is nem küldtem el? Na, azt
1: nem
0: hittem.
1: Sajnos, de nagyon nagy szeretettel várjuk, mert azon olyat nevettünk, de rögtön feldobta ugye a Music Story kezdésének a hangulatát, akik élőben hallották.
0: Igen, hát majd megkeresem, lehet, hogy megvan még az eredeti, mert a műsorból, a archivált műsorból kivágtam természetesen, de talán megvan még az eredeti felvétel. Mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik esetleg néhány héttel ezelőtt nem voltak itt, hogy az elkövetkezendő hetekben itt most lehetőséget biztosítunk neked a Music Story keretein belül, hogy néhány kedvenc dalodat be tud mutatni, hiszen most jelenleg egészségi állapotod nem teszi lehetővé, hogy a saját műsorodba bent legyél, de hát akkor így most rajtunk keresztül végül is eljutsz a hallgatókhoz, és ez talán segít még abban is, hogy egy kicsit jobban felépüljél, mert az embernek jobb hangulata van, hogyha zenélhet, nem? Meg egy kicsit a hallgatókhoz eljut.
1: Ez természetesen így van, minden egyes pozitív inger, minden egyes dolog ugye pozitív energiával tölt el és segít a gyógyulásban, a felépülésben, úgy a hobbik is, a szenvedélyek is, ugye az egyik szenvedély ugye a rádió műsorkészítés. Valahogy az, hogy a jelen honos rádióállomásomon nincs energiám a betegség miatt ugye élő műsort csinálni, éppen ezért újfent hálásan köszönöm neked a lehetőséget, hogy itt néhány dal erejéig így megnyilvánulhatok nálad este, és így akkor a szeretett hallgatókhoz is eljutott néhány olyan gondolatom, amit egyébként a saját műsoromban is át szoktam adni szívvel, lélekkel. És
0: így
1: remélem,
0: van,
1: hogy ma este is mindenki megtalálja ebben a három dalban, és amit mára válogattam, a szívéhez és füléhez legkedvesebb dallamokat.
0: Kezdjük akkor mindjárt az elsővel, Asia Gang.
1: Igen, az Asia Gang Dedicated to Freddy című 1992-es Eurobeat stílusú felvételével kezdenénk ezt a mai repertoárt. Azt mondtam neked, amikor leadtam ezt az anyagot, hogy három rádióműsorról, három ikonikus rádióműsorral kapcsolatos emlékemet szeretném megosztani, és kettő már az égi rádióstúdióban dolgozó ikonikus rádiós ember, rádiós kolléga, rádiós nagyságra is szeretnék emlékezni ezekkel a dalokkal. Itt most kapásból a Dedicated to Freddy azt azért választottam, mert egyrészt Haluska Imre mutatta meg először. Így ugye, mivel nemrég volt halálának évfordulója, így akkor az Imiről is meg tudok ezzel emlékezni. Valamint hát ugye Mauro Farináról, ugye, aki szintén aktívan részt vett ennek a dalnak, hiszen az ő csapata Asia Gang név alatt készítette, és hát Freddie Mercuryről, aki ugye 91. novemberében elhunyt, az ő emlékének készítette ugye a Farina Crivellente istáló ezt a dalt. Queen dalok egyvelege, medlie egyébként, és ugye akik ismerik bizonyára, nagyon is szeretik, akik pedig nem ismerik, azok pedig ideje, hogy meghallgassák, hiszen óriási nagy szeretettel küldeném akkor ezt első körben. Második felvételnek pedig ugye a Modern Talking-től a Jeterline-nel című 1987-es sikert választottam. Ez pedig a Pottarisznya műsorra, ugye, és Bétót László akkori Pottari top című slágerlistára szeretnék megemlékezni. 87 nyarán, és kora őszén ez a dal például elég sűrűn szerepelt a repertoárba. És,
0: bizony, fönt volt a Pottari toppon is sokáig.
1: Bizony, és ugye akkoriban eleve emlékezetes ez a nyár, hiszen most a szüleim is hallgatják, hogy 1987-ben kezdtük el a kis családi házunkat építeni, bővíteni, és ugye akkoriban szólt ez a dal is sokat, tehát rengeteg emlék, kellemes is, meg kicsit fárasztó is, de hát azért akkor volt diákszerelem, 87 nyarán például az építkezésen rengeteget forogtak lemezek kint, amíg ugye téglát adogattunk, raktuk a falat, stb. Úgyhogy rengeteg emlék van 87 nyaráról, és ugye ez a dal a Pottari toppon rengeteget szerepelt, és én is ezért nagyon megszerettem, meg néhány osztálytársam is általános iskolából. Egyébként visszatérve még az első felvételhez, bocsánat, 40 éve volt ugye a Népstadionban a Queen koncert. Úgyhogy az első felvétel bizony még erről is megemlékezik így kapásból. Most a harmadik dal pedig az nem lenne más, mint ugye a Roxy Music 1981-es, ugye egy brit synthpop new wave csapatról van szó. John Lennon ismert slágere, az a Jealous Guy-nak a coverje, feldolgozása, és szerintem most édesanyámnak oda az a szólnok szándor, hogy megdobbant a szíve, mert már rég hallotta, nálam is, meg más rádió műsorban is. Egyrészt ugye ez az ismert John Lennon slágere feldolgozás ugye nagyon népszerű volt akkoriban, és ezt a Roxy Music dalt például egyrészt szeretném nagy szeretettel édesanyámnak és édesapámnak küldeni, Szolnok Sándor szőlősre. A rádiós emlékem pedig az, hogy én annak idején a számomra nagyon fontos 1988-as nyáron hallottam először Komjáti Gyuri bácsi fiataloknak péntek esti kívánság műsorában, ahol sikerült is rögzítenem, ő pedig még akkor nem is kazettára, hanem falagorsóra. De tudni kell, volt egy fiú szobám ott az alsó épületben, egy elektroncsöves videót a rádióval és egy kicsi BRG orsós magnóval, és akkoriban én sok felvételt, mind a Bétót úr magnós Pottarisznyájából, mint a Gyuri bácsi fiataloknak kívánságműsorából, azzal rögzítettem kis 10 centis szaragorsókra. Azóta egyébként egy ilyen típusú rádiót sikerült is újra szereznem a gyűjteményembe, óriási örömömre. Hát a magnó az nehezebb, jó lesz, de majd megoldjuk, vagy megoldja a sors, ha akarja. Most én ezzel szeretnék nagy szeretettel akkor jó szórakozást és kellemes music story hallgatást kívánni a kedves hallgatóknak, és nagyon köszönöm még egyszer neked a lehetőséget, hogy megszólalhatok itt a műsorba, amikor van rá lehetőség.
0: Attila, köszönöm szépen, kitűnő dalokat válogattál be ma este is, úgyhogy jöjjenek akkor abban a sorrendben, ahogy konferáltad őket, és akkor találkozunk jövő héten pénteken, így 9:30 környékén, ahogy majd kijön.
1: Rendben, jó éjszakát kívánok mindenkinek, és további kellemes szórakozást. Szerbusz Attila, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, Valasán Attilát hallották. Szia, szia, szia, szia!

0: Balassian Attila barátom választott három dalt, Asia Gang, Modern Talking és a Roxy Music. Tovább kell menjünk, mert hogy ebben a pillanatban
1: 22 óra. Music to music. Music. És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
2: Hello, Max Mix 3 speaking. We're celebrating the 40th anniversary.

22 óra 15 perc van, szép estét kívánok mindenkinek. Önök a Music Story második óráját hallják. Úgy tűnik, hogy a Blanco y Negro elkezdi kiadni, némileg megváltoztatva a Max Mix sorozatot. Ez nem olyan rég jelent meg, ebből adódóan nem ment még itt a műsorban. Be lesz majd mindegyik szerezve, természetesen. De akkor most gyorsan belenézek a Facebookba, mert hogy az első órában erre nem volt idő. Rózsás József, Jozi, szép estét, sziasztok, Jozi Papa, Zalaegerszegen, Csupa, Race Fice. Mészárosi Danó, Ildikó, sziasztok, szia Attila, szép péntek estét kívánunk mindenkinek. Panna, Ildikó és Lajos. Nektek is. Nem sokára megint buli, készülhetnek a bukták. Gombos Márta, sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek. Neked is, Márti. Lakatos József is itt van velünk. Szia Józsi bácsi, üdv mindenkinek. Veled is szoktam mindig találkozni a székesfehérvári bulikon. Kedvesen oda jössz hozzám, átölesz. Szia, mester! Köszönöm szépen. Gerencsér, Csaba, Szeva, Attila, jó szórakozást kívánok mindenkinek. A Zimmel Zoom ott a szerem, igen. A Remixer készítette egyébként már. Többen kérdezték, hogy mi volt az a dal, ami a közvetlen a műsor előtt ment. Remixer. Zimmel Zoom. Bozó Kitty is írt, szép estét és jó zenehallgatást mindenkinek. Valastyán Atival fülelünk Zuglóból, Hajcsal Attila, kolléga úr. Jó zenés munkát köszönöm szépen. Aztán még itt van, szintén Kitty írja be, hogy Zuglóban is zuhog, igen. Csáó Attila, írja Szabó Attila. Üdvözlök minden Music Story hallgató, no és a mester, tudom, hogy nem szeretett, ha így nevezlek, de nekem az vagy a stúdióban, köszönöm szépen. Aztán, igen, itt még Mészárosné Danó Ildikó a Jetterlinerre, Valasján Attila választott dalára reagált. Básti Robert, jó estét mindenkinek, jó zenehallgatást és jó munkát a stúdióban, köszönjük. Kis Csenge írását olvasom még be. Azt írja, hogy sziasztok, szép estét, kellemes kikapcsolódást mindenkinek, üdv Csenge és Tamás Németországból.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
0: Éjjel nappal. Music Story.
3: All the power we need. All the music you want.

Reaching for Your Heart Gina dalával indult ez a blokk. Majd jött a Bad Boys Blue. Hölgyeim és uraim, nem olyan rég volt a Retro Disco Machine Buonasera Ciao Ciao premierje. Én itt egy picit később mutattam be, pontosabban Hargitai Gabi, aki a tényleges forgalmazója volt ennek a kitűnő felvételnek. Az ő műsorában, a Best of Disco-ban volt a premier. Hát csak néhány napnak vagy hétnek kellett eltelni, és ismételten kaptam egy új változatot. Ezúttal már nem a Retro Disco Machine-tól, vagyis Tunyogi Gabiéktól, hanem ez egy külföldi szerzemény. Mauro

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
1: Music Story.
2: Music Story.
1: A Poptarisznya.hu-n.

reality. You are still a mystery, my baby, and you took my

0: Soha nem gondoltam volna, hogy találok egy 10 perces változatot ebből a dalból. Blue System és a Deja Vu. Classic Disco Mix. Több mint 10 perc, 10 perc 13 másodperc, de mi most még egy picit tovább is fogjuk még hallani, mert egy jó másfél-két percet visszahúztam belőle, mert hát most 58-kor mit indítsak már el, egészkor pedig menni kell majd a 23 órás szignálnak. Krisztián család írja, sziasztok, szép estét mindenkinek, Attilának jó munkát kívánok. Bárcsak nekünk is ilyen klassz munkánk lenne, de nekünk csak a zene szeretete marad. Ha nem is végig, de egy kicsit maradunk, szóval Birmingham jelen. Köszönöm szépen! Nagypati László, Dunakeszi vihar, és esik, de a vétel és a fancy tökéletes. Köszönöm szépen. Paragi Sándor, sziasztok, szép estét mindenkinek, Szeged jelen, sajnos itt nem esik. Radics Pál írja, hogy 60 felé még csak szél van. Igen. Hát minket ugye az egész világon lehet hallani. És hát nem mindenhol szakadt az eső. Most már itt sem, a 13. kerületben. De amikor erről először beszéltem, akkor ömlött, és én ennek nagyon örültem, pont amikor kezdődött a műsor. Laban, Lovin' Siberian, Victor Ark, Disco Gang, majd a Blue System és a Deja Vu. Ezek a dalok szóltak itt az elmúlt 20 percben. Most pedig jön egy óranyitó mix. Mert hogy...
1: 23 óra.
2: Music to music. Music.
1: És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.

23 óra 15 perc van, szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt már a harmadik óra. DJ Killer, Gritálló Megamix. Bődi Zsolt írja, üdv minden kedves zeneimádó hallgatónak, aki ezt a műfajt, illetve ezt a korszakot szereti. Külön köszönet a zenefelelős Hajcsér Attilának. Köszönöm szépen. Aztán Nacsádi Gábor írja, hogy vettem a Bolha piacon egy diszkógömböt, felszereltem a filegóriába, és most fel is szenteltem a sztori alkalmával. Hát erről nekem az jut eszembe, hogy a 80-as években voltak ezek a kis asztali diszkólámpák, azok is jópofák voltak, ilyen piacokon lehetett kapni, ugye az volt a technikának a lényege, hogy egy 60 wattos villanykörtére volt tulajdonképpen, egy ilyen kis kampóra volt ráakasztva egy henger, és ahogy a villanykörte, vagy izzó, ugye így hivatalosabb, adta ugye a hőt, ezzel a hővel tulajdonképpen ez egy picit így meghajtotta ezt a gömböt, vagy illetve ezt a fóliát, és hát ebből egy ilyen diszkófény kerekedett. Ezek nagyon érdekesek voltak, és hát nekem is volt természetesen ilyen diszkólámpám. Talán még valahol meg is van. Minden esetre jó érzéssel visszagondolni. Egy olyan dal következik, amit AI-ban még nem hallottam. Szerintem önök sem.

Faville és a Forever Young 2026-os változat, majd a Cosmic Darlings

0: 2 hét múlva jön Vallasanyi, 31-én, és akkor 3 órában New Generation, itt a Music Story-ban. Éppen ma beszéltünk róla, már válogatja a dalokat. Jövő héten hívom is majd, és akkor megbeszéljük telefonon, hogy mi is lesz.
1: Optarizmia.hu. A legnagyobb.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Music Story péntek esténként 9-től a poptarisznya.hu-n.

0: Music Story. Good music. Bajcsár Attilával.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsár Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
1: És tartsanak velünk mindazok, akik még nem pihennek le, ugyanis jön most egy ismétlés, de mivel a héten nem volt Bétosó, mert Bétót Laci szabadságon van, ezért elővettem a 6.-19. Best of Disco-t. Ha valakinek van kedve, akkor most maradjon itt még velünk, ez egészen reggel 4 óráig fog tartani. Jó szórakozást kívánok hozzá!
2: Most a poptarisznya.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást!
3: Indul a Best of Disco külön kiadás.
0: Itt a poptarisznya.hu. Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
4: Hargitai Gábor műsora.
5: Jó estét kívánok mindenkinek, Hargitai Gábor vagyok, elsősorban lemezkiadó, ezt mindig el szoktam mondani, és alkalmanként betévedek ide a poptarisznya.hu-ba, és csinálok egy műsort, Hajcsár Attila műsorsávjában. Itt van Attila is a mikrofonnál.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek.
5: Kedves hallgatók, el kell mondanom, most már tudok beszélni, de tegnap előtt nem kerülhetett még erre sor. Hétfőn volt egy olyan szájsebészeti beavatkozásom, ami már évek óta húzódott, és meg kellett csinálni, úgyhogy én 3 napig csöndben voltam, ami szerintem sokaknak jót tett. De már izgultam, mert pénteken jön a Best of Disco, és hogy fogok beszélni, vagy csak a zenék beszélnek helyettem, nem tudtam még akkor eldönteni. De szerencsére ez tegnap óta azért ez az állapot úgy nagyjából helyrejött, már nincsen nagy fájdalom, de azért egy elég kemény műtét volt, 1,5 órás. Életem első műtétje, Attila.
1: Igen, én is most már 51 éves vagyok, és eddig még nem műtöttek. Majd egyszer látod? Biztos, hogy én is sorra fogok kerülni. Hát ez ilyen. Ez azért ma voltunk vacsorázni, és úgy néztem is, hogy mondom, mit most darált izét fogsz majd enni, valami bébi ételt, vagy mit. De hát aztán kikérted magadnak a rántott szeletet, mondom, akkor nagy baj nem lehet már, hála
5: hát
1: Istennek.
5: Igen, igen, szerencsére nincs. Holnap lett volna az a bizonyos 20-án tartandó buli itt Budapesten, amit én nagyon beharangoztam hát egy hónappal ezelőtt, és aztán sajnos az esemény egy bizonyos tűzeset miatt, ami ott az alapsorban kitört, és annak vizsgálata miatt elmarad. Úgyhogy holnapra már föl tudtam volna készülni, de hát mindegy. A lényeg, hogy itt vagyunk, be vannak készítve a dalok, a fejemben legalábbis egyelőre. 4 óra előttünk van, és olyan zenéket szeretnék játszani, ami szokásomnak megfelelő, tehát amik máshol nem nagyon szólnak. Benne lesz a Mauro dalnak a premierje is, ha lehet ilyet mondani, mert egy exkluzív dalverzió készült, ami világszerte exkluzív, és megkaptuk rá az engedélyt. A szombati bulin volt ennek a premierje. Hogy láttad a közönségen, Attila? Mit szóltak hozzá?
1: Mindenkinek nagyon tetszett, mert hogy jó is az a felvétel. Sőt, ha jól hallottam, még magának az előadónak is tetszett az a változat, amit csináltatok.
5: Igen. A részleteket meg majd elmondom műsorban. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, éjfélig itt vagyunk. A nyitó dal pedig olyan, mintha egy buli lenne ma este. Itt a System Scene Blue és egy Blue System Megamix.

0: holland diszkó királynő, és egy kis lemezdal kivételesen, ami nem jellemző rám, mármint, hogy ilyet lejátszom.
1: CC Catch. Nagy kedvenc, és hát hadd mondjuk azt el, hogy fogunk vele idén találkozni. Ez mindenképpen
0: hát,
1: nagy öröm.
0: Valaki találkozott vele idén március 6-án.
1: Igen?
0: Nem is
1: na,
0: tudom,
1: mit
0: kicsoda.
1: Lehet tudni a részletekről, kedves Gábor?
0: Hát...
1: Ő vele is tivornya volt, mint a Bad Boys Blues kollégával, vagy azért nem?
0: A tivornya ne... mutatja Attila, hogy iszogatás
1: igen,
0: jelent.
1: Igen.
0: Hát tényleg volt iszogatás. Én ritkán iszom, aha, de akkor iszom nagyon. Nem, ő csak a buli után odajött egy-két fotózásra a testőrével.
1: Testőrével?
0: Igen, 3 méter, mindig testőrrel jár, persze. Hát szerintem azért vannak ilyen félelmei, igen.
1: Azt lehet tudni egyébként, hogy CC Catchen mi történt, hogy most már jó pár hónapja sínbe rakva a bal keze.
0: Ezt nem mondtad nekem, én nem vettem
1: hát
0: észre.
1: Megnézed az előad, hát ott van, hát így.
0: De márciusban nem így volt, olyan jól nézett ki. Igen, pedig neki volt egy műtétje, és egy pillanatra úgy nézett ki néha-néha, mint a Halász Judit. Nem, mint hogyha egyébként ő ne. Nem... Ne. Tehát, ne, most csak arc hasonlóságra mondom, ja. Mert azért CC Catchnek van egy nagyon egyedi, igen, nagyon kedves arca.
1: Így van.
0: És azért ez úgy látszott márciusban. Úgyhogy te mondtad ezt a sín dolgot, de én ezt nem vettem észre, nem tudom.
1: Az utóbbi időben sajnos pedig ilyen videók jelentek meg róla, de hát reméljük, hogy minél hamarabb majd.
0: Valamelyik nap néztem a tévét, kivételes, ja igen, a foggyógyulásnál, és tudod-e, hogy ki ez az előadó, aki énekel?
1: Eight Wonders.
0: Igen, és a Cross My Heart, ami az első vagy dal az albumon. Ez 88-as felvétel, bocsánat, és az énekesnőt Patsy Kensitnek hívták.
1: Igen.
0: Aki a Mel Gibsonnal az egyik halálos fegyver a második rész. Nézem, mondom, ott van a Patsy Kensit. Na mondom, azt le kell játszanom akkor pénteken, mert ezt amúgy is szeretem ezt a dalt. Jó, hogy átbeszéltük az egészet. Na mindegy. Szóval ez a helyzet, CC Catch.
1: Vissza, és akkor hallgassuk meg még egyszer.
0: Nem, azért az nem.
1: Mert egyébként megjön a Gyuri, és be kell engedjem.
0: Ja, jó, oké, rendben. Na, So Cross My Heart.

Bad Boys Blue és a Mon Ami, egy albumdal a második lemezről. Ha már Attila itt, John-t emlegette. Közben megérkezett Kis Gyuri is, úgyhogy már itt teljes a csapat, mondta. Itt a Bad Boys Blue, az igazi.

mégiscsak Attila műsorsávjában vagyok, úgyhogy egy kis new italo elfér itt is az én műsoromban. Chuck Simmons és a Love is Overrated. Az előadó Máté Sanyikát takarja, szerintem egy kiváló felvétel. Utána pedig Ken László és a Fire in Ice következik. És közben Facebookokat fog beolvasni szerintem.

0: Ken László, Fire and Ice. Egy pár évvel ezelőtti felvétel. Nem tudom, hogy az október 24-i Albaváros bulin elő fogja adni ezt a dalt. Általában ugyanaz az 5-6 sláger megy, és aztán utána egyet visszatapsolnak. Ez rendszerint a Hey Hey Guy. Én azért szeretném őt rávenni, hogy legalább egy Welcome to Rimini, vagy valami hasonló típusú dalt azért úgy exkluzív nyomjon le fehérvári közönségnek. Gyuri, mit szólsz ehhez? Itt van velünk már ő is.
1: Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Igen, a Welcome to Rimini az óriási, tehát annak története van, talán majd, hogy nem előbb sikerül. Hát azt nem mondom, hogy Fehérváron, de a Haluska Mivel ez nagy fejtörést okozott. Ő ugye hozta az olasz vonalat a mini kazettás rendszerben, és hozzánk késve jöttem be, ha visszaemlékszel a Bétót is, és Komjáti György is, nem 84-ben játszott.
0: Hát én hiába az a
1: nem
0: baj.
1: Akkor játszott a Hey Hey Guy, hanem egy évvel később, amikor már az ott lefutott.
0: Én és a közben... 90-es években ismertem
1: igen,
0: meg az összeset.
1: Igen, közben bocsánat. Jött a Rimini.
0: Tényleg? Én akkor nem ismertem. A Rimini. Ja, sokan nem tudják, hogy ő énekelte, és egyszer nekem az első meghívás után 14-ben, a buli másnapján elmondta a kávézás közben, hogy hát Rick Fellininek is három verziója van, és abból kettőt énekelt ő, egyet nem.
1: Igen. És egyszer még a Souvenir Demo-t is elénekelte, amit viszont a másik Rick Fellini
0: énekelte. Így van.
1: De hogyha már itt tartunk, hogyha annyira jó kedve lenne, meg egyszer, hogy túlzásba vinné, mondjuk az I Love My Geisha-t is elénekelhetné.
0: Az mi az?
1: Az I Love My Geisha, Pretty Pretty Geisha, nem ismered?
0: Nem.
1: Nagyon nagy zene.
2: Hogy megkeressük, megkeressük.
0: Megkeressük. Igen?
1: Nagyon súlyos.
0: Nem azért van ez, gyerekek, majd csak így családilag kérdezem, hogy nem tudja a szöveget, vagy ezt fölénekelte, és akkor nem emlékszik
1: nem,
0: rá
1: annyira? Nem, ő pénzt keresett ezzel.
0: Azt tudom, mert mondta is az árfolyamot, hogy mennyire énekelte föl, kiment Távol-Keletre, fölénekelt három lemezanyagot, és hazajött pár tízezer euróval.
2: Na ment. De Gábor, hát amikor itt volt a Remixbe, te magad mesélted, hogy volt egy programja,
0: így van,
2: egy műsorlistája, és utána már... Tipli.
1: Megkérdezzük a hallgatókat, hogy bocsánat, hogy emlékeznek-e már az I Love My Geisha című dalra, ki emlékszik rá?
0: Hát jó.
1: Na, aztán hát, ha megírják a Facebook, vagy igen.
0: Jó, akkor kérdés fel van dobva. Rendben, oké. Okay.

És akkor, ahogy ígértem, nézzünk körül a Facebook bejegyzésekben. Nagy János írja, hogy üdv mindenkinek, üdv neked is. Szerencsi Tamás, nagyon várta minden hallgató ezt az estét, amikor Hargita Gábor elhozza minden új lemezét. Jajajaj, be se férne a kapun, hogyha ez így lenne. Szóljon a zene péntek este, mert kell ide a sok jó máshol nem hallható zene. Vagy nyárias estét kívánok mindenkinek, köszönjük szépen. Család Krisztián, sziasztok, Attila, Gábor és a sztorisok. Gyuri, te is benne vagy. Bár egyetlen adást sem hagytam ki, köszönet érte nektek és a Mixcloudnak, sőt napközben is rengeteget szól a Popterisznya, mégis idén az az első este, amikor élőben hallhatjuk a műsort. Szóval Birmingham jelen azt a nagyon szép estét mindenkinek. Köszönjük szépen, Horváth Attila, várunk Gábor, nagyon jó volt a múlt heti buli, mi először voltunk, bitang jó zenék voltak, köszönet a szervezőknek, üdvözlettel a vértes szőlős Tatabánya vonalról. Hát itt be... pöttyözzük a térképet szerintem minden szinten. Most már ilyen világtérképet kell nézni, hogy látok. Kis Attila, sziasztok, mindenkinek jó szórakozást. Köszönjük szépen. Hát itt van velünk Rózsás József Gyozi. Szép estét, sziasztok. Gyozi papa Zalaegerszegről csupa fül. Ő egy 1000 éves hallgató, nem? Nagyon régi, igen, igen. Szabó Attila, ciao Szlovákiából, üdvözlöm minden Music Story hallgatót, és két DJ-t, Gábort meg Attilát. Ó, hát azért a DJ-től messze vagyunk, de hangulatfelelősök azért nem mondhatni, hogy vagyunk. Már most nagyon jók a zeneszámok, azt írja. Köszönjük szépen, Attila. Sziasztok, szép estét, írja Kraulec János. Itt van Bozó Kitti is, szép estét mindenkinek. Attilával fülelünk, Valosján Attilával, Zuglóból, a stúdióban tartózkodóknak nagy ölelés. Harita Gábor, zargassad a jó zenéket. Köszönöm, Kitti. Minden jót nektek, a lehető legtöbb energiát küld a minden dalokon keresztül. Hegyi Gábor, szép estét mindenkinek, szóljanak a legjobb zenék, és egy diszkó ikon utána. Így lesz, remélem. Készítem is be a következő dalt, mert itt egy instrumentálon a felsorolás alatt startoltam. Hát következik egy olyan F.R. David dal, amit megint csak elfelejtettek, mert volt neki egy hatalmas lágere 82-ben, ez volt a Words, és minden rádió csak ezt játsza. Pedig ott azért nagyon sok nem csak albumdal, hanem még kislemezdal is volt. Íme egy, ami szerintem figyelemre méltó. Flash.

Fancy és egy albumdal a Five lemezről, Second Hand Paradise. Hát hihetetlen, de nem kell 3 hét, és 80 éves lesz az Eurodisco királya, ahogy szoktam én nevezni, meg ő is néha magát. Idén nyomja a 11 állomásos utolsó turnéját Németországban, és amikor egyeztettünk egy esetleges magyarországi fellépésről, akkor mondom, hát tudom, hogy az utolsó turné, de hát szeretnék még. Ja, Gábor, az csak Németországra vonatkozik, én megyek a világba szerte szét tovább.

máshol alig vagy egyáltalán nem játszott dalok és exkluzív verziók a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenéiből itt a Best of Disco-ban.

0: Romano Weiss követte el az eredetit 1985-ben, és ez a The Back Back feldolgozás, aminek Anthony Mon volt a producere, aki egyébként Saragossa Vendetta Mandalírt, Fancyt is menedzselte.
1: Best of Disco, nyári külön kiadás.

0: Thomas Anders és Dieter Bohlen, szerintem ma nem utoljára, viszont egy olyan dallal, amit én már játszottam a Best of Disco-ban, de hát nem tudtam megállni, egyik kedvenc. Ahogy a Gyuri az előbb mondta, békebeli, és ez így van. Még kettő felvétel, és utána lejátszuk azt a bizonyos Mauro dalt, amit mi remixeltünk, mondhatom így.
1: Figyelem, adás!
2: Milyen adás?
1: Hát külön kiadás.
3: Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Itt a poptarisznya.hu-n.
1: Hagy,

Patty Ryan és egy Megamix a legnagyobb sikerekből. Még van hátra egy Grant Miller nóta, és aztán utána Mauro. Buonasera, ciao, ciao, remix premiere.

0: Grant Miller és egy B-oldalas dal, I'm Alive Tonight. Hát az úgy volt, kérem szépen, hogy Magyarország mostani miniszterelnöke csinált egy real videót, és benne összefoglalta az olaszországi körútjának a részleteit. És a dal aláfestés az Mauro Bonasera Ciao Ciao volt, Gergő cimborán megosztotta velem, én meg tovább küldtem Maurónak. Mauro pár nappal később válaszolt, és azt mondta, hogy teljesen el van álljóva, egy hangüzenetet is küldött, és hát Mauro azt gondolta szerintem, hogy ennek a dalnak, mivel én Magyarországon 2006-ban a Cocktail CD-re, illetve utána két maxi lemezen is, illetve maxi CD-n is kiadtam, hogy valamilyen szintű közöm volt ahhoz, hogy ez a videó gyakorlatilag ezzel a dallal jelent meg. És eközben mi engedélyeztettük azt a remixet, amit mindjárt be is fogok mutatni. Aztán hirtelen, 3 hónap várakozás után rákerült a pecsét az engedélyre, megállapodtunk a részletekben, és Mauro Bonasera Ciao Ciao Retro Disco Machine Extended és rádió verziója kijött az éterbe, és megjelent 240 ország letöltő állomásain. A dal most még friss, a rádióban nem szólt még, én nyilván még nem volt módom, hogy bemutassam, úgyhogy Grant Miller után egy kis felvezetéssel következzen Mauro és a Bonasera Ciao Ciao 2026-os dance változata. A world exclusive.
1: E-havi premierünk.

0: Mauro Premier után a Joy és a Magic Eyes, és akkor jöjjön egy kis német turistahajó vonal, már ami a zenét illeti. Gyerekkorunk, igazi gyerekkorunk, nagyon pici korunk, két száma következik. Az Ottaván Hello Rio és a Saragossa Band Samba Olé Rumba Oké. Okay.
1: Máshol alig vagy egyáltalán nem játszott dalok és exkluzív verziók a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenéiből itt a Best of Disco-ban.

0: műfajnak. És hát alkotott egyet így 81 évesen, összeütött egy új albumot, ami tegnap jelent meg. És arról a The Music Is My Life című dalt én korábban megkaptam Angelától, a feleségétől, és egy zseniális dal. Egyben még nem hallottam, csak egy kis részletet, de majd most itt együtt önökkel, illetve Gyurival és Attilával meghallgatjuk a dalt egészben. Én is most fogom először hallani teljesen.
1: A Best of Disco CD és vinil ajánlója.
2: A hónap zenei újdonsága.

0: Mikó Mission és egy vadonatúj dal. The music is my life.
1: Best of Disco. Zenei érdekességek, háttérinfók, előadók és történetek a diszkó világából anno és most.

megint Gyurit idézem, békebeli. A hangzás viszont a dal 2017-es. Volt szerencsém kiadni ezt fizikai formában, és az a maxi verzió egyébként maxi CD-n hivatalosan meg sem jelent, csak vinilen.

0: G.D. Jabber és a Don't Wake Me Up, ami dalra egyébként a Italo Bootmix 7-ből emlékezhetünk. Hát az a helyzet, kedves hölgyeim és uraim, hogy van itt egy hölgy, aki úgy néz ki, hogy a meglepetés vendég lesz. Most már nem lesz akkora meglepetés, de az október 24-i előadói bulin, ahol Fred Ventura és Ken László lép fel.
1: Presto Disco különkiadás Hargitai Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.
0: Ott lesz ez a hölgy is.

0: sikeron és az Out of the Night, szóval minden remény megvan arra, hogy ő is jön október 24-én és fellép Fred Ken László előtt. Most pedig körülnézünk a Facebook bejegyzésekbe, mert vannak frissebbek azóta. Attila.
1: Paragi Sándor írja, sziasztok, szép estét mindenkinek, a műsorvezető uraknak, jó munkát a stúdióban, Szegedi Jelen.
0: Ligetni egyet Gabriella, sziasztok, szép estét, nagyon jó zenehallgatást kívánok minden diszkózene rajongónak. Jó munkát a stúdióban Attilának, Gábornak és Gyurinak. Iszka Szent György is fülel már.
1: Így igaz, Páncél Péter is bejelentkezett.
0: Ó, Peti.
1: Sziasztok, hello, Hargitai Gábor, szégyellem magam, de erről a műsorról aztán igazán sikerült lemaradnom.
0: Ej.
1: Hát, igen, igen, hányszor, de hányszor mondtam be Music Story-ba, úgyhogy nem csak erről a műsorról maradtál akkor le, hanem az én elmúlt hetekben lévő műsorairól is, de nem bántjuk a barátunkat, csak úgy jelzem meg, hát azért délután ez ki lett helyezve, de egyébként semmi probléma nincs, mert a holnapi napon a Mixcloud-ra kikerült, tehát vissza lehet majd hallgatni.
0: Sziasztok, függők, mindenkinek kellemes hallójára töblögetést kívánok Balaton Mária fürdőről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gábort és Hajcsal Attilát, zenekari vezetőket. Ha minden igaz, akkor szereztem egy új hallgatót Adamcsák Dávid személyében, de ezt már tegnap Attilában letárgyaltuk. Nincs finomabb itthon a két helyi száraz vörösbornál, Kamionos Zoli, és ott egy fotó. Hát ez így van. Ő is már örökzöld hallgató.
1: Hát bizony, egyébként Krista Zolinak volt egy másik rövidebb beírása is, ahol dicséri a Maurót, mármint a Mauró feldolgozást, úgyhogy köszönjük szépen. És ez nagyon rövid volt, akkor én most mondok gyorsan még egyet. Ligetini egyet, Gabriella, sziasztok, szép estét, nagyon jó zenehallgatást kívánok minden diszkózene rajongónak. Jó munkát a stúdióban Attilának, Gábornak, Gyurinak, Iszka Szent György is fülel már.
0: Nagy Péter, szép estét mindenkinek, üdv Ózdról. Mondtam az előbb a Gyurinak, hogy itt a térképet kiterítenénk, akkor már mindenhol világítana egy ilyen piroson. Nem úgy, hogy kiváló ügynök volt, hanem hogy tényleg...
1: Igen, kiváló ügynök volt, kár érte, igen. Egyébként pont arról beszéltünk, hogy a bulin is hát viszonylag kevés volt a helyi vendég. Tehát fehérváriak alig voltak, az ország legkülönböző pontjairól jöttek, és ez milyen érdekes volt, nem Gyuri?
2: Miskolc, akkor Csorna, Szeged, ugye Nyíregyházáról kettő ott végünk volt. Aztán,
1: igen.
2: Aztán Fertőd. És tényleg most nagyon nehezen jönnek elő, de hát ámultunk, bámultunk, és Attila, nem neked mutattam ott a bejáratnál, hogy nézd meg, hogy honnan jöttek, és hogy...
1: De néztük ott a papírt, a regisztrációkat.
2: Szóval ez Vibabőr, ilyenkor visszacsatolása, hogy van értelme a rádióműsornak készíteni, az egyik szemem sír, a másik tudom, hogy üveg, de azt, hogy a fehérvári közönségre ezt nem tudjuk elérni, hogy jöjjenek, egyszerűen ezt nem is értem.
1: És ez milyen érdekes, mert hogy azért ez régen nem így volt.
0: Bizony.
1: Tehát akár a Fehérvár, akár a Vörösmarty rádióban, most évtizedekről beszélünk, azért mégiscsak ez a két médiatermék bevonzotta a helyi vendégeket. És most valahogy ez nem így van. Tehát hiába, hogy ott van a műsor, nyilván persze most már az interneten bárhol lehet hallgatni, de mégiscsak az ország különböző pontjairól jönnek, tehát akkor valószínűleg az online-ról
0: hát,
1: kapják a
0: hírt. Heti héten klasszikus felosztás kifejezést használjak, ez a 70-30. Igen. Ugye régen 70-30 volt 80, a Fehérvári. Igen. Bocsánat, 80-20 volt a Fehérvári javára, most viszont pont kb. Igen, igen. A fordított.
2: Hát nélkül 20-20 Fehérvári.
0: Uh-huh. Hát akkor stimmel is, mert 100 körül voltunk. 110.
2: Többen voltunk most a 100-en.
0: Hát nem tudom, de azért pont ezt beszéljük itt Gyurival, mert hát ilyenkor minden téma szóba kerül, hogy azért augusztus vége fele, azért jó lenne egy ilyen kis... Azért mégiscsak nyár van, nem lehet, a mi időnkben már nem lehet az, hogy évente egy buli, Gyuri. Igen. És akkor azt mondod, hogy jó, hát mit van még ennyi.
2: Igen, igen, és ráadásul ugye...
0: Jó lenne, mert ezek...
2: A Gábor most egy kicsit extra bónuszra gondolt.
0: Igen.
2: Nem mondjuk a...
0: Nem.
2: Nem mondjuk
0: nem mondunk semmit.
2: Nem mondunk semmi mást, jó?
0: Igen, igen.
2: Meglepetés,
1: de valami lesz.
2: Meglepetés erejével.
0: Igen, igen, igen, igen. Hát jó lenne egyébként.
2: Körbe telefonáljuk most az embereket, hogy mit szólnál hozzá.
0: Jó.
2: Szabad-e locsolni, meg ilyenek.
0: Meg szabad-e a hely, meg ilyenek. Így van, így van. A budapesti buliaim úgyis elmaradtak.
2: Nyilván csak augusztus 20-a után, tehát az augusztus
0: igen.
2: Utolsó pénteke vagy szombatja.
0: Nem tudom, a kemszüli napom.
2: Pláne. Ja,
0: de most meg Attilának volt szülinapja. Ugye?
1: Igen, és kaptam az én Gyuri barátomtól egy legendás konyakot, Tehát tényleg, hát most nem
2: azt
1: is tudom.
2: Azt írták rá, hogy 7 éves.
1: Igen, azt írták rá, hogy 7 éves, na de hát az egyik legismertebb hídunkról van, ugye elnevezve.
0: Erzsébet.
1: Talán...
0: Ja, nem Lánc.
1: Nem. Ja. Igen, és Péter Erzsébet, mi? Az. Ja. Adok még majd 80 ezret, ha megmurdelek. Ha most kell a pénz, anyukám, most kell, ugye, hogy a klasszikus Hofit idehozzuk. Hát talán a mi hallgatóink emlékeznek még a Péter Erzsébetre, ugye, aki a 90-es
0: Friderikus
1: évek elején adományokat adott, és erre mondta, erre volt az a, ez a poén. Úgyhogy el vagyok bűvölve.
2: Hát a mélyből. Édes Istenem.
0: Na ja.
2: Úgyhogy... Kérdezem, hogy mi újság I Love My Geisha ügyileg? Nem volt semmi? Se kép, se hang?
0: Attila?
2: Senki nem ismeri?
1: Én megmondom őszintén, miután beszélgettünk, én nem futottam át az összes posztot. Biztos, hogy ismerik, mert hát ez nem egy olyan dal, amit ne lehetne ismerni, de nem
0: miért te ismerted, mikor lejátszottad? Azt hittem, hogy valaki bekapcsolta a telefonját, az megy valami, nem tudom.
1: Jaj. Na, folytassuk még pedig egy picit.
0: Igen, még egy picit, igen. Gombos Márti is itt van velünk. Szia Márti. És akkor lehetséges, igen, hogy ja, csapattal hallgatják, nem tudom.
1: Kriszti és Józsi szokás szerint Eppingenből azt írják, szép estét Best of Diszkósok és az urak a stúdióban Gabi Bécsből, a Gyuri Fehérváról és az Attila, aki a héten 51 éves lett. Még egyszer Isten értesen, nagyon szépen köszönöm. Ne búsulj, én is 60 leszek most vasárnap. Üdvözlettel Kriszti és Józsi Eppingenből, és itt a francia határtól nem messze. Na, hát akkor neked is boldog születésnapot. Bemerném mondani, hogy ha írsz egy dalt, azt lejátsszuk. Nem ilyen, ilyen törzshallgatóknak szoktunk ilyet esetleg. Ha megtaláljuk, akkor egy köszöntést.
0: Igen, ez így helyes.
1: Ha megtaláljuk, akkor egy köszöntést, akkor 51. Ezt megejtünk. Nem az én voltam itt a kolléga már.
2: Csak most az a gondolom, mert Peti bebólintott, hogy akkor a nyugdíj a férfiaknál tölt 60 még, akkor 9 év.
1: Ja, igen, Magyarországon lehet. Egyébként ez le fog menni, tényleg?
2: Igen.
1: Hú, hát akkor én...
0: Ja, hogy úgy?
1: Uh-huh. Igen.
0: Értem.
2: Én azért megérdemeljük. Pedig szerintem, hát... korán halunk mi férfiak.
0: Főleg Magyarországon.
2: Igen.
1: Olyan. Hát, igen. Na, akkor még gyorsan, mert most már
0: tiéd, nem én már elvesztem. Igen? Az a jó, hogy a Facebook elrendezi, hogy mit kell beolvasni, és mit nem lerevánsabb, mindenféle izét csoportokba szedi az üzeneteket.
1: Igen, Sebestyén Zsolt. Szép estét kívánok mindenkinek, aki aktívan hallgatja a Best of Diszkót. Majd elfelejtettem, most csatlakoztam. Köszönjük a színvonalas műsort a fiúknak.
0: Oh.
1: Na, hát köszönjük szépen, de egyébként itt van még Szabó Attila, Hegyi Gábor, Krahulec János, Kis Attila, Jozi, szóval együtt van a család.
0: Így van, köszönjük a hallgatást, és akkor megyünk tovább, elvégre még csak 10 óra lesz, úgyhogy több mint 2 óra van hátra. Hoztam egy olyan remixet, amire a Gyuri fel fogja kapni a fejét, mert egy konkurens rádió is elkérte, és sajnos meg is kapta a felvételt.
3: Jobb, mint az eredeti.
4: Feldolgozások, melyek néha jobbak az eredeti verziónál.

0: Ride by the Moon, K-Barre.
1: Best of Disco, itt a poptarisznya.hu-n.
0: Volt egy dal, amire nem jutott idő a most szombati bulin. Fanpapának szeretettel.